A fiatalok is szeretik a Rádió Maestránt, mert jó érzik magukat, mikor hallgassák.

0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουδμα λίγη σφοιούε.
4: Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
5: Η μουσική τερβεί τον νέσα.
6: Μουσική λέγω άμενη.
7: La música conecta a las personas por estar y
8: járat. A zene összeköti az embereket.
9: Sungit manuski sangyutu kore.
10: Inge lintjen.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
11: E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.
12: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
13: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?